0: Tuesday from 7 p.m. Replayed 4 a.m. Wednesday and always online at 95bfm.com. Check it.
1: Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. Stinky Jim. St